van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: mint hazai. A Best FM-en.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

Köszöntjük Emőd nevű hallgatóinkat! Az Emőd talán a legfurcsább jelentésű magyar férfinév, ugyanis jelentése anyácskád. Valószínűleg hangalakja miatt lett mégis férfinév. Legismertebb tulajdonosai a névnek Farkas Emőd író, Takács Emőd színész, de számunkra a legfontosabb önkedves Emőd, aki a rádiót hallgat.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Olyan ő, hogy meg

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, elképzelhető, hogy nincs kedve a részmunkákkal bajlódni, pedig, ahogy mondani szokták, az ördög a részletekben bújik meg, saját rendetlensége miatt sokat bosszankodhat. Bika, ön most erős önbizalommal rendelkezik, és nagyon optimista, nincsenek megoldhatatlan problémák, csak érdekes feladatok. Ikrek, ha éppen szerelmes, kapcsolata egyre tartalmasabbá válhat a napokban, legyen figyelmes, valaki érzékelni fogja az erőfeszítéseit. Rák, nyugodt, szemlélődésre, számvetésre alkalmas, viszonylag eseménytelen hétvége várja, remek kikapcsolódást is ígér ez a nap, rendbeszedheti magát. Oroszlán, a csillagok szerint a boldogságot mostanában a saját otthonában találja meg, néha ugyan másfelé keresi, de aztán jön a tanulság, felesleges fáradozni azért, ami már megvan. Szűz, a bolygók most szétszórtságot, feledékenységet bocsáthatnak őre, ha így van, szedje össze magát, mert ma nem teheti meg, hogy hibát hibára halmozzon, szükség van az eszére. Mérleg, sokat dolgozik, mégsem elégedett, rengeteget töpreng a helyes lépéseken, könnyen befolyásolható, még a pillanatnyi hangulata is attól függ, hogy kivel beszélt utoljára. Skorpió, egy baráti kapcsolatát hazugság, alattomosság mérgezheti, miközben az önvonzalma felerősödhet valaki iránt, különös eddig nem tapasztalt érzések keríthetik a hatalmukba. Nyilas, a csillagok szerint ön most nem a maga ura, talán más irányítja a cselekedeteit, viselje ezt türelemmel még akkor is, ha a természete tiltakozik a bánásmód ellen. Vak, mozgalmas napok előtt áll, nem csak ön lesz nyitottabb a környezete gondjai iránt, hanem ismerősei is többet törődnek önnel. Vízöntő. A gondok azért vannak, hogy legyen mit megoldanunk, a történések mélyebb összefüggéseit kell kutatnia. Alak. Az anyagi érdek olyan erős bír lenni, hogy akár egy rossz viszonyt is összetarthat, ám még egy halak sem szenvedhet ilyesmitől. Álljon a sarkára, és szüntesse meg a helyzetet.

0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Mondják, hogy vannak emberek, akik elisszák az eszüket. De olyanok is vannak, akik elbecsvágyják, vagy elkicsinyeskedik. És olyanok is vannak, akik elszeretik az eszüket. Ne bánják meg soha.

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épületegyüttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsán zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénz pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyhén fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

0: Tényleg? Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

Beatles slágere a Yesterday Debrecen zenei kedvencei között. 4:09 után jó reggel Debrecen, az itt a Best FM, a mikrofonnál Szabó Anita. Strandidővel búcsúzik a hét, így augusztus 9-én az emődök és a rolandok napján. Ne felejtsék el köszönteni őket, vagy regisztrálni a bestfmdebrecen.hu oldalon, ugyanitt a házassági fordulós és a születésnapos. Szeretteiket, családtagjaikat, ismerőseiket is nevezhetik. A hip-hop-oly zalát indítom, csak hogy mindenki felébredjen, így a vasárnap reggelben, az utakon óvatosan, azért már van egy kis forgalom, én pedig hozom a zenei kedvenceket. Tartsanak velünk itt a 104.6-on. Jó reggelt, jó rádiózást mindenkinek!

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en a 104.6-on. Jó reggelt mindenkinek, augusztus 9-e van vasárnap, a nyár utolsó hónapján, a 9. napján. Nézzük, hogy mit tartogat nekünk ez a dátum a történelemben. Kezdjük is egy igazán különleges nappal. Ma van ugyanis az őslakos népek világnapja. Az ENSZ 94-ben nyilvánította a mai napot. Eljeles nappá annak emlékére, hogy 82-ben ezen a napon ült össze Genfben az ENSZ őslakos népekkel foglalkozó munkacsoportja. A nap célja pedig többek között az őslakos közösségek kultúrájának, hagyományainak és jogainak védelmére irányítani a figyelmet. Az állatkertek napja is ma van, augusztus 9-én. 1945-ben pedig a mai napon az Egyesült Államok atombombát dobott Nagaszakira 3 nappal a hiroshimai támadás után. Az esemény mintegy 74 ezer ember halálát okozta a bombázás és annak következményei miatt. Ez a dátum ezért a világtörténelem egyik legsötétebb napja is. És nézzük, hogy kik is ünnepelnek. 69 éves ma Melanie Griffith színésznő, a Dolgozó nő című film főszereplője, Antonio Banderas egykori felesége, aki 89-ben egyébként Oscar jelölést is kapott. Gillian Anderson, az X-Aktár Scalia ma töltött az 58. életévét, és tiszteletesse őt is. 73 éves lett ma Delhusa John énekes, és szintén ma ünnepel Lár András zenész, humorista, a Pullár Társulat oszlopos tagja, aki ma lett 71 éves. És végül jöjjön az a születésnapos, aki ma lenne 63 éves, vagyis Whitney Houston, minden idők egyik legnagyobb hangú énekesnője, aki 6 Grammy-díj tulajdonosa, több mint 200 millió lemezt adott-e világszerte, és a Több mint testőr című film főszereplőjeként is emlékezeteset alkotott. Whitney Houston 2012-ben mindössze 48 évesen hunyt el, de az a hang, amit a világ egyszer megismert, örökre velünk marad. Egy vidám pörgős dallal emlékezünk most Whitney-re. Érkezik az I Wanna Dance With Somebody itt a Best FM-en.

0: otthon van, minden otthon van. West FM.
1: Újabb üteméhez érkezhet az útfejlesztés. Emlékkiállítás Hajdúszoboszlón. Ismét lesz Debrecen maraton. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útborkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javítja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járda felújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára. Szász Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt Hajdúszoboszlón, számolt be róla Ceglédi Gyula a város polgármesterek közösségi oldalán. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban és Könyvtárban látható tárlat a 20. századi magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotójának sokszínű életművét mutatja be. A látogatók festményekkel, grafikákkal, falikárpitokkal, könyvillusztrációkkal és különleges porcelánalkotásokkal is megismerkedhetnek. A kiállítás egyik kiemelt darabja a Múzsa című festmény, amely személyes kötődése révén a Hajdúszoboszlóhoz is kapcsolódik. A tárlat nem csak a helyiek számára kínál különleges kulturális élményt, hanem az ide látogató vendégek számára is vonzó program lehetőséget jelent. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg, tovább erősítve Hajdúszoboszló kulturális kínálatát és turisztikai vonzerejét, írta a városvezető. A jövő évben ismét megrendezik a Debrecen maratont, számolt be róla az unidep.hu. A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint a sportesemény április 4-én várja majd a futás szerelmeseit. Az idei első Debrecen maraton nagy sikert aratott, több mint 2600 résztvevő teljesítette a különböző távokat, ezért a szervezők a következő években még több nevezőre számítanak. A verseny célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem az egészségtudatos életmód erősítése és egy új debreceni hagyomány megteremtése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd, így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futóeseményévé válhat.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: itt hagyjam.
1: A Kerszonkoma, Bethenhof és Króbi hármasra szólt. Ez volt a Purgatórium, egy újdonságít a Best FM-en 4:10 után 2 perccel. Csodás napot, szép reggelt mindenkinek! Önök továbbra is a Best FM-et hallgatják, és tekintettel arra, hogy augusztus 8-a, vagyis a tegnapi nap munkanap volt. A Piac utcán korábban bevezetett hétvégi forgalom korlátozása rendje módosult ezen a hétvégén, vagyis a Piac utca, Miklós utca és Kossuth utca közötti szakasz egészen ma este 18 óráig sétáló övezetként van kijelölve. Debrecen önkormányzata pedig kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban a módosult forgalmi rend szerint közlekedjenek. 500-540 a forró drót, hogyha van útinfójuk, akkor nyugodtan osszák meg a Best FM-en keresztül a többi közlekedővel. Hajdúhatház belterületén aktív a Trafibox, illetve Újfehértó belterületén is a főutcán. Ezt Gyulától tudjuk, köszönjük az infókat, SMS Viber 30-933-1046, és ma van az állatkertek napja, és erről is beszélünk hamarosan itt a 104.6-on.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

A Best FM Szóla 104.6-on a mai napon augusztus 9-én van az állatkertek napja, és ez a nap egy tökéletes apropó arra, hogy egy kicsit elgondolkodjunk azon, hogy mennyivel többek is ma már az állatkertek egyszerű állatnézegető helyszíneknél. A modern zoológiai kertek szerepe alapvetően megváltozott az elmúlt évtizedekben, egyre inkább ugyanis egyfajta bárkaként működnek az állatkertek, veszélyeztetett fajok mentésében, tenyészprogramokban és a látogatók környezeti tudatosságának formálásában is részt vesznek. Nekünk debreceniaknek szerencsénk van, hiszen a saját házunk táján is van mit ünnepelni. A nagy erdő ölelésében megbújó debreceni állatkert ugyanis 1958 óta várja a látogatókat, ezzel pedig a debreceni volt az első vidéki állat és növénykert az egész országban. Ma már 5 kontinens mintegy 170 fajának közel 1000 példányát gondozzák itt Debrecenben, a reci zsiráftól a kétújú lajháron át egészen a vízilovakig. És ha jó sétáltunk, még a saját zoopedagógiai programjaikkal is találkozhatunk, ami kifejezetten arra épülnek, hogy a gyerekek és mi felnőttek is közelebb kerüljünk a természet titkaihoz. Ma ünnepeljük tehát az állatkertek napját, akár egy szuper program lehet is ez a mai napra. A zenei kedvenceket illetően pedig Shakira és a Die Die érkezik.

0: Köszöntjük Emőd nevű hallgatóinkat! Az Emőd talán a legfurcsább jelentésű magyar férfinév, ugyanis jelentése anyácskád. Valószínűleg hangalakja miatt lett mégis férfinév. Legismertebb tulajdonosai a névnek Farkas Emőd író, Takács Emőd színész, de számunkra a legfontosabb ön kedves Emőd, aki a rádiót hallgatja.
1: Hét utolsó napján az emődök is, a rolandok is ünnepelnek, és van egy nagyon szép nevünk is, amit hölgyek viselnek, ez pedig az Annabella. Annabella nevű szeretteiket is regisztrálták. Kozákné Ördög Anna például a 8 éves kislányát, Annabellát, akit kisorsolt ma Fortuna, én pedig már is megpróbálok Annabellával beszélni.
2: Igen?
1: Jó reggelt kívánok, Best FM Rádió!
2: Jó reggelt kívánok, igen, Kozák Jövök Anna vagyok.
1: Annabella kikelte már az ágyból, meg sem mertem csörgetni így 8 évesen.
2: Igen, felkelt.
1: És tudok vele beszélni egy pár szót?
2: Persze. Bella, gyere, légy szíves, Bella. Gyere, beszélni szeretnének veled, beszéltem. Mondjad, jó reggel. Köszönjük. Oh, éppen fagyit eszik, bocsánat.
1: Reggelire fagyit eszik, de csak azért...
2: Már túl vagyunk a reggelén.
1: Jé, túl vagyunk a reggelén, szuper. No, mesélj nekünk egy kicsit Annabelláról, ha már vele nem tudtam beszélni.
2: Annabella nagyon ügyes, nagyon okos kislány, most megy harmadik osztályba, és nagyon szeret rajzolni. Tehát gyönyörű munkái vannak, grafikára nagyon szeret járni, és szerint az iskolát, remek tanárai vannak.
1: És érted, hogy alig várja a nyári szünetet, vagy várta?
2: Várta, igen, alig várta.
1: Addig még van egy kis idő, akár arra is, hogy a melancs cukrászdába sütizzen Annabella egy finomat, ugyanis másodmagával várják a melancsba egy sütikóstolóval, kapucsinóval, üdítővel, és szeretnénk neki mi is az egész Best FM nevében nagyon boldog névnapot kívánni.
2: Ó, nagyon szépen köszönjük, örülni fog neki nagyon, meg mi is persze. Köszönjük szépen, mindig titeket hallgatunk.

0: tovább Szibra, debreceni belváros. Találtárgyak a Campus Fesztiválon. Veszélyes hulladék miatt nyomoztak. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tovább szépül Debrecen belvárosa, számolt be róla a Dehír. Új köztéri padokat helyeztek ki a Csapó utcán, a közeljövőben pedig kerékpártárolók is érkeznek a város egyik legforgalmasabb sétáló vezetébe. A fejlesztés célja, hogy még komfortosabbá és élhetőbbé tegyék a belvárosi közterületeket, a helyiek és a turisták számára egyaránt. Az új utcabútorok nem csak a pihenést szolgálják, hanem illeszkednek a belvárosi környezet arculatához is. A tervek szerint a kerékpáros közlekedést segítő tárolók kihelyezése tovább növelheti a felület funkcionalitását és hozzájárulhat a fenntartható közlekedés népszerűsítéséhez. Debrecen az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított közterületeinek megújítására, amelynek fontos eleme a gyalogos és kerékpáros barátfejlesztések megvalósítása. Az új beruházás ennek a folyamatnak egy újabb állomása. Több száz találtárgy várja tulajdonosát a Campus Fesztivál után, számolt be róla a Dehír. A szervezők össze

0: számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A talált tárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvehetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányablakban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén vegyék fel velük a kapcsolatot. A Campus Fesztivál minden évben több tízezer látogatót fogad, ezért az esemény lezárását követően rendszeresen jelentős mennyiségű találtát gyűlik össze. Az elveszett értékek visszajutatásában idén is kiemelt szerepet kap a gyors és pontos ügyintézés. Több tonnányi veszélyes hulladékot találtak egy hajdubiari telephelyen a hatóságok, számolt be róla a HAON. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a területen nagy mennyiségű fémhulladékot és használt akkumulátort tároltak szabálytalan körülmények között. A szakemberek szerint az ilyen anyagok nem megfelelő kezelése komoly környezetvédelmi és egészségügyi kockázatot jelenthet. Az ügyben több hatóság is vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy pontosan milyen mennyiségű és összetételő hulladék került a telephelyre, valamint hogy a tárolás megfelelte az előírásoknak. A veszélyes hulladékok szakszerű kezelése és áramtalanítása kiemelt jelentőségű, hiszen az akkumulátorokban található anyagok a talajba és a felszíni vizekbe jutva súlyos környezeti károkat okozhatnak.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

Debrecen zenekedvencei szólnak a hét utolsó napján, és itt a Best délelőttben ki gondolta volna, hogy a jó kedvet akár magunkra is lehet venni, mint egy pulcsit, mert hogy pontosan ez történik most a divatban. Visszatért ugyanis a dopamin öltözködés, vagyis az az elv, hogy azt vegyük fel, amitől egyszerűen boldogak leszünk. Se szürke, se fekete, se belesimulok a tömegbe öltözködés, hanem akár egy pink, egy sárga, egy égszínkék, vagyis minden, ami ránézésre mosoly csal az arcunkra. A dopamin öltözködés lényege természetesen pszichológiai, a színek ugyanis tényleg hatnak a hangulatunkra, és ha reggel egy vidám élénk darabot húzunk fel, akkor biztos, hogy az egész napunk másképp indul, és másképp is fog telni. Nem kell hozzá kimondottan márkás cucc, elég egy jó hangulatú felső vagy nadrág, a lényeg, hogy ne legyen unalmas, és ne simuljunk bele a tömegbe. A pszichológusok szerint egyébként az öltözködésünk egy terápiával is felér. Szóval, hogy eddig nem tudták, hogy mibe is bújjanak a mai napon, akkor válasszák azt, amitől tényleg igazán jó kedvük lesz. Sok mindent azért nem kell most magunkra venni, 31 fok lesz a mai napon. A holnapi napra 34-et, kedre pedig ismét 36 fokot jósol. Jelenleg a meteorológia, csapadék egyelőre nincs kilátásban. Ami viszont igen, az a tankcsapda sláger, a piros-fehér, vagyis érkezik a Loki induló 4:11-kor itt a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Hogyan tudnék élni nélküled?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, elképzelhető, hogy nincs kedve a részmunkákkal bajlódni, pedig, ahogy mondani szokták, az ördög a részletekben bújik meg. Saját rendetlensége miatt sokat bosszankodhat. Bika, ön most erős önbizalommal rendelkezik, és nagyon optimista, nincsenek megoldhatatlan problémák, csak érdekes feladatok. Ikrek, ha éppen szerelmes, kapcsolata egyre tartalmasabbá válhat a napokban, legyen figyelmes, valaki értékelni fogja az erőfeszítéseit. Rák, nyugodt, szemlélődésre, számvetésre alkalmas, viszonylag eseménytelen hétvége várja, remek kikapcsolódást is ígér ez a nap, rendbeszedheti magát. Oroszlán, a csillagok szerint a boldogságot mostanában a saját otthonában találja meg. Néha ugyan másfelé keresi, de aztán jön a tanulság, felesleges fáradozni azért, ami már megvan. Szűz, a bolygók most szétszórtságot, feledékenységet bocsáthatnak őre, ha így van, szedje össze magát, mert ma nem teheti meg, hogy hibát hibára halmozzon, szükség van az eszére. Mérleg, sokat dolgozik, mégsem elégedett, rengeteget töpreng a helyes lépéseken, könnyen befolyásolható, még a pillanatnyi hangulata is attól függ, hogy kivel beszélt utoljára. Skorpió, egy baráti kapcsolatát hazugság, alattomosság mérgezheti, miközben az önvonzalma felerősödhet valaki iránt, különös eddig nem tapasztalt érzések keríthetik a hatalmukba. Nyilas, a csillagok szerint ön most nem a maga ura, talán más irányítja a cselekedeteit, viselje ezt türelemmel még akkor is, ha a természete tiltakozik a bánásmód ellen. Bak, mozgalmas napok előtt áll, nem csak ön lesz nyitottabb a környezete gondjai iránt, hanem ismerősei is többet törődnek önnel. Vízöntő, a gondok azért vannak, hogy legyen mit megoldanunk, a történések mélyebb összefüggéseit kell kutatnia. Vallak, az anyagi érdek olyan erős bír lenni, hogy akár egy rossz viszonyt is összetarthat, ám még egy halak sem szenvedhet ilyesmitől. Álljon a sarkára, és szüntesse meg a helyzetet.

0: Eljött végre az idő, amit nagyon sokan vártak, egyrészt a mai születésnaposok, másrészt akik nevezték szeretteiket a bestfmdebrecen.hu oldalon. Jocót a Szelfer család nevezte egy Debrecenben, aki imádja 80-as évek zenéjét, és megállás nélkül hallgatja a Best FM-et. Barta Dániel is ünnepel, ma Sziszi mama köszönti Danit a 9. születésnapja alkalmából. Dániel pedig villamos vezető akar lenni, hogyha nagy lesz, mert hogy rajong a villamosokért. Szűcs Júlia is ünnepel, ma édesapja, édesanyja és testvére Kornika köszöntik. Barta Pétert Judit nevezte 19. születésnapján. Ünnepel ma Bárány Zovát Réka, akit Monostorpályban köszönt édesanyja és testvérei. Barta Zoltán is ünnepel ma méghozzá Konyáron. Kerek szüli napja alkalmából köszönti a családja, akik szerint Zoltán a legviccesebb ember. Barta Pétert Erika köszönti Kunmadarason, a kisfiúkkal együtt is üzenik Péternek, hogy nagyon-nagyon szeretik. Varga Ferencet a falucskai család nevezte a Best FM torta sorsolására, ünnepel ma Széles Mihályné, az egész nagy család köszönti. Gajasné Hajdú Editet is nevezték Nyíradonyban, Péterné Jászkovics Réka is ünnepel, ma egy igazi hős. Gazsi Lajos is a születésnapjára ébredt, a család szeretné meglátni, illetve unokái. Albertné hőse Katalint is köszönti a férje és lánya Angélai Debrecenben. Tömöri Tamarát pedig Nyírmárton falván nevezték, József szeretné meglepni a tortával. Kulla úra ma lett 7 éves, szeptemberben kezdi a sulit, szülei testvére nagyszülei keresztülei izgulnak érte. Elek Jankát is köszöntjük ma, anyukája a 10-en nevezte be Hajdúböszörményben, ifja Farkas Zoltán is esélyes a tortánkra. A kalapos család is nagyszülei, Kati mama, Dédi és papa köszöntik. Lampert Viktória ma lett nagykorú, és táncosként már a Virág Karnevára készülődik. Molnár Máté is ünnepel ma, anyósa Melinda volt olyan kedves, hogy benevezte, illetve erdeiné Árva Adriennek is kíván az egész családja Ebesen boldog születésnapot. Nézzük, hogy kire vár ma a Monami kávézó és cukrászda tortája.
1: Igen, tessék.
0: Halló, halló, Rékát keresem.
1: Én vagyok az.
0: Vagy mondhatnám azt, hogy a Terminátort.
1: Nem tudom, attól fog, hogy ki hív így, nem tudom.
0: Van neked egy kedves tesód?
1: Óha! És gondolom azért hív engem Terminátornak, mert minden elviselek.
0: Hát azt írta nekünk, hogy egy igazi hős vagy, és annyi mindent tudsz mesélni már fiatalkorod ellenére. Számára te vagy a Terminátor.
1: Igen, tudom, így már, igen.
0: Üzeni még neked, hogy nagyon szép napot kíván, bár holnaptól neked meló van, de hogy a mai nap az... az csak a tiéd.
1: Így van, köszönöm.
0: Szóval ő a nagy tesód, és te elérted nála, hogy nagyon felnéz rád, mert hogy nagyon erős vagy az életben.
1: Így van, a gyerekeim ér mindent.
0: Felköszöntöttek már a gyerkőceid?
1: Bizony, még zenével is köszöntöttek, nagyon aranyosak voltak.
0: Most pedig tudod-e, honnan köszöntünk?
1: Sajnos nem.
0: Azt mondom, hogy Debrecen kedvenc rádiója.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM, így van, és itt van a köszöntőd is.

0: Ó, nagyon szépen köszönöm.
1: Na várjál, mert még most jön a lényeg. A Monami kávézó és cukrászda jó voltából egy mohító tortával lepünk meg téged, kedves Réka.
0: De jó.
1: Ami alkoholmentes, úgyhogy a gyerekek is nyugodtan ehetnek.
0: Jaj, nagyon szépen köszönöm.
1: Esetleg, ha szeretnél üzenni a nagytesónak, akkor neki is üzenhetsz így a Best FM-en keresztül.
0: Én is nagyon felnézek rá, és nagyon szeretem. Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok.

0: elérhető marad a debreceni ciprusi repülőjárat. Az akciós árazást vizsgálták a fogyasztóvédők. Emberrablás miatt intézkedtek Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és pedig százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell

0: nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Emberrablás gyanúja miatt fogtak el több embert Hajdú-Bihar megyében a rendőrök, számolt be róla a Hajdú Press. Az ügyben a terrorelhárítási központ munkatársai is közreműködtek, akik összehangolt akció keretében csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás adatai szerint a sértettet akarata ellenére tartották fogva, miközben jelentős összegű pénzt követeltek tőle. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően sikerült kiszabadítani az áldozatot és őrizetbe venni az elkövetőket. Az ügy részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van, a nyomozók több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is vizsgálják. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet kap az egyes rendvédelmi szervek együttműködése, amely ezúttal is eredményesnek bizonyult. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyhén fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
2: A

Amerika még Debrecen zenei kedvencei között szólt, itt a Best FM-en 4:12-ben hamarosan. A délelőtt utolsó órájában léptünk, és ilyenkor már a legtöbb háztartásban javában zajlik a vasárnapi ebéd nagy művelete. Képzeljék el, hogy a vasárnapi ebéd intézménye tulajdonképpen egy több száz éves hagyomány. Régen ugyanis a vasárnap volt az egyetlen nap, amikor a nagy család tényleg leült egy asztalhoz, és ez a szokás azóta is tartja magát. A frissen főtt étel illata pedig nagyon sok kultúrában egész egyszerűen az otthon illatát jelenti. A legtöbb ételünk, nekünk magyaroknak pedig a pörköltől a rántott levesig, hogy más alappal kezdődik, így ez az illat az agyunkban szorosan összekapcsolódik a biztonság, a család és a jó lakottság érzésével. Ez egyfajta pavlovi reflex, még mielőtt megkóstolnánk bármit is, a szaglásunk már jelzi, hogy jó, ez nagyon finom lesz. Szóval nem csoda, hogyha egy pirított hagyma illatától egyből megnyugszik az ember. Jó készülődést kívánunk a háziasszonyoknak, a zenei kedvencekkel, aki közül már David Guetta érkezik, és hamarosan Dr. Béres és Beri Tomi is beszáll a zenei

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.

A Best délelőtt szól Debrecen Zenei kedvenceivel itt a 104.6-on. Nyáron valahogy mindig minden lazábbnak tűnik, és ez így is van. Strandpapucs, fürdőruha, lehúzott ablak, könyöki az ablakon. Az ORFK pedig évről évre felhívja a figyelmet néhány tipikus nyári hibára vezetés közben. Az egyik ilyen például a strandpapucs. Sokan nem is gondolnák, de könnyen lecsúszhat a lábról, vagy beakadhat a pedálok alá, és vészhelyzetben akár egyetlen másodperc is döntő lehet. A Magyar Kreszt nem tiltja külön a papucsban vagy mezítláb való vezetés, de az előírja, hogy a járművet csak olyan állapotban is úgy szabad vezetni, hogy azt biztonságosan tudjuk irányítani. A másik tipikus nyári jelenség a fürdőruhás vezetés, ami nem csak azért szerencsétlen választás, mert hogy a biztonság jöv a csupasz bőrt könnyebben felsértheti egy hirtelen fékezésnél, hanem azért is, mert vezetés közben fontos, hogy kényelmesen és biztonságosan tudjunk mozogni. És itt van még a nyári laza vezetés, amikor kilóg a könyökünk az ablakon, vagy akár a bal láb fent a műszerfalon utasként, ami nagyon jól mutat ugyan egy filmben, de a valóságban ezek a testhelyzetek nagyon veszélyesek. A kilógó karunk könnyen megsérülhet egy váratlan helyzetben, a vezetőnek pedig mindig úgy kell ülnie, hogy bármelyik pillanatban gyorsan le tudja reagálni a dolgokat. A hőségre is érdemes figyelni, hiszen amikor már szomjasnak érezzük magunkat, addigra a szervezet már enyhén kiszáradhat, ami sokat ront a koncentrációnkon és lassítja a reakcióidőt. Ezért hosszabb úton mindig tartsunk az autóban folyadékot, és 2-3 óránként álljunk meg egy rövid pihenőre. Biztonságos célbaérést kívánunk mindenkinek, a Best FM-en pedig az ország egyik legnépszerűbb előadója, Dash és Young Fly közösen indult el szólamokkal 12:30 után a 104.6.

A zenei kedvencekkel már az ebédidő felé közeledünk, 3:42 után itt a Best FM-en pedig a 2000-es évekből érkezik az 80s slágere, akik pontosan 2000-ben adták ki a most következő dalt, ami utána 6 héten keresztül lista vezető volt például Németországban, majd meghódította Angliát és Amerikát is. A dal maga egyébként nem a srácok szerzeménye, hanem egy orosz sláger volt. A Rookiver együttes Pesenka című szám alapján készült, csak angolul. Jöjjön tehát az ATC és az Around the World a zenei kedvencek között, és már készülünk a déli kívánság műsorhoz is, úgyhogy nyugodtan pompázzanak a kedvencekkel, most már 500-540, írhatnak SMS-ben Viberen 30-as 933-1043.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
2: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
2: Az 500-540-et.
3: Újabb üteméhez érkezhet az útfejlesztés, emlékkiállítás Hajdúszoboszlón, ismét lesz Debrecen maraton. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útborkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javítja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járdafelújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára. Szász Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt Hajdúszoboszlón, számolt be róla Ceglédi Gyula a város polgármestere közösségi oldalán. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban és Könyvtárban látható tárlat a 20. századi magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotójának sokszínű életművét mutatja be. A látogatók festményekkel, grafikákkal, falikárpitokkal, könyvillusztrációkkal és különleges porcelánalkotásokkal is megismerkedhetnek. A kiállítás egyik kiemelt darabja a Múzsa című festmény, amely személyes kötődése révén a Hajdúszoboszlóhoz is kapcsolódik. A tárlat nem csak a helyiek számára kínál különleges kulturális élményt, hanem az ide látogató vendégek számára is vonzó program lehetőséget jelent. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg, tovább erősítve Hajdúszoboszló kulturális kínálatát és turisztikai vonzerejét, írta a városvezető. A jövő évben ismét megrendezik a Debrecen maratont, számolt be róla az unideb.hu. A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint a sportesemény április 4-én várja majd a futás szerelmeseit. Az idei első Debrecen maraton nagy sikert aratott, több mint 2600 résztvevő teljesítette a különböző távokat, ezért a szervezők a következő években még több nevezőre számítanak. A verseny célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem az egészségtudatos életmód erősítése és egy új debreceni hagyomány megteremtése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd, így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt

0: találhatják a számukra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen Maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futóeseményévé válhat. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.
1: Célállomás
2: Debrecen.
1: Pozíció
2: 104,6.

0: Szab.
1: Vörös délután jó rádiózást mindenkinek, ők minden Best FM hallgatónak. Én Szabó Anita vagyok, ez pedig már a déli kívánság műsor, ahol az ebéd mellé önök mondják meg, hogy milyen zene szóljon. Hogyha úgy szeretnék, akkor a rántott húst kísérheti egy szuper régi sláger, vagy akár egy újdonság. Döntsék el önök, várom a zenei kéréseket. Lotti küldött nekem üzenetet, szia Anita. Medencézünk a családdal és az unokatesóimmal, Marics Petéktől kérném szépen az Eke, hogy engedj című dalt, és küldöm mindenkinek, aki itt van most velünk, és minden Best FM hallgatónak. Nagyon jó mókázás nektek, jó lubickolás, jöjjön az a dal, amit kértél, kedves Lotti, és hogy mi legyen a következő kérés, azt kíváncsian várom a forró drót 500-540.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hogyan tudnék élni
3: nélküled? Demián Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.

A zenei kedvencek szólnak a déli kívánságműsorban, itt a Best FM-en, a vasárnap déli kívánságműsorban, 12:30 van pontosan. 27 fokot méretünk odakint, szóval aki teheti, most inkább árnyékban hallgassa a rádiót. A déli kívánságműsorban pedig pörgetjük tovább a zenei kedvenceket. Hívjanak, írjanak az elérhetőségeket. Már is mondom, 500-540 a stúdió telefonszáma, SMS Viber számunk. Gábor ide írt nekünk. Hello Debrecen, üdvözlet Mórágyról. A távoli Mórágyról szeretnék kérni egy Miley Cyrus dalt, az End of the World-ot, és köszönöm szépen, puszi pacsi mindenkinek, üdv Gábor. Én pedig elő is kerestem neked Miley dalát, aztán ha van időd, kedves Gábor, akkor írd meg nyugodtan, hogy merre van ez a Mórágy, és mit lehet róla tudni.

0: Hello, Best FM.
1: Szia, Nagy Népartos Erika vagyok. Szeretnék kérni egy számot, szeretném küldeni a nagylányomnak, Georginának, aki éppen most van bent a kórházba, várjuk a kis unokánkat, aki még sajnos nem akar kijönni.
0: Mára van kiírva?
1: Nem, sajnos már egy hete letelt az ideje is befektették.
0: Akkor túl jól érzi magát. Hát, oda bent kisfiú lesz?
1: Kisfiú.
0: Igen, általában azt mondják, hogy azok ilyen kis lusták.
1: Hát úgy vettük észre, hogy igen. És én szeretnék neki nagyon sok türelmet és kitartást, mert most már egy kicsit türelmetlen már ő is.
0: És akkor közben szól a Best FM, amíg várja kis babát. Ó, Istenem, hát akkor ez egy kis Best baba lesz, hogyha kibújik a Best FM-re.
1: Hát igen, legyen úgy.
0: És milyen dalt szeretnél a mamának és a babának?
1: Igazából én rátok bízom.
0: Feladtad a leckét, de valamit kitalálok, amivel kicsalogatjuk a napvilágra. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a babának is, nektek is.
1: Ilyen jó melegbe.
0: Köszönjük szépen, kitartás az van.
1: Az a lényeg, annál több nem is kell.
0: Szép napot, örülök, hogy hívtál. Szia, szia. És közben meg is érkezett az iklet arra, hogy melyik dallal segítsünk ennek a pici babának a világra jönni. Jön a Republik és a...

0: tovább szibül a debreceni belváros, találtárgyak a Campus Fesztiválon. Veszélyes hulladék miatt nyomoztak. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tovább szépül Debrecen belvárosa, számolt be róla a Dehír. Új köztéri padokat helyeztek ki a Csapó utcán, a közeljövőben pedig kerékpártárolók is érkeznek a város egyik legforgalmasabb sétáló vezetébe. A fejlesztés célja, hogy még komfortosabbá és élhetőbbé tegyék a belvárosi közterületeket, a helyiek és a turisták számára egyaránt. Az új utcabútorok nem csak a pihenést szolgálják, hanem illeszkednek a belvárosi környezet arculatához is. A tervek szerint a kerékpáros közlekedést segítő tárolók kihelyezése tovább növelheti a felület funkcionalitását és hozzájárulhat a fenntartható közlekedés népszerűsítéséhez. Debrecen az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított közterületeinek megújítására, amelynek fontos eleme a gyalogos és kerékpáros barát fejlesztések megvalósítása. Az új beruházás ennek a folyamatnak egy újabb állomása. Több száz találtárgy várja tulajdonosát a Campus Fesztivál után, számolt be róla a Dehír. A szervezőkhöz számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A találtárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvehetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányalapban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén vegyék fel velük a kapcsolatot. A Campus Fesztivál minden évben több tízezer látogatót fogad, ezért az esemény lezárását követően rendszeresen jelentős mennyiségű találtárgy gyűlik össze. Az elveszett értékek visszajutatásában idén is kiemelt szerepet kap a gyors és pontos ügyintézés. Több tonnányi veszélyes hulladékot találtak egy hajdubiari telephelyen a hatóságok, számolt be róla a HAON. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a területen nagy mennyiségű fémhulladékot és használt akkumulátort tároltak szabálytalan körülmények között. A szakemberek szerint az ilyen anyagok nem megfelelő kezelése komoly környezetvédelmi és egészségügyi kockázatot jelenthet. Az ügyben több hatóság is vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy pontosan milyen mennyiségű és összetételű hulladék került a telephelyre, valamint hogy a tárolás megfelelte az előírásoknak. A veszélyes hulladékok szakszerű kezelése és áramtalanítása kiemelt jelentőségű, hiszen az akkumulátorokban található anyagok a talajba és a felszíni vizekbe jutva súlyos környezeti károkat okozhatnak. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi

0: Maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdúviharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540.

0: Jó napot kívánok, Szabó Robertnél beszélek Debrecenből, és zenét szeretnék kérni.
1: Én hallgatom, melyik legyen az?
0: A házassági évfordulóra szeretnék valami zenét.
1: Demién dal esetleg?
0: Ő is jó lesz.
1: Egy Demién dal jó lesz, akkor most kell ledöntenem, az abszolút passzol.
0: Na, nagyon jó, és a barátnőmnek, a világ legjobb barátnőjének, és a férjének szeretném küldeni ezt a zenét.
1: Mondhatod a nevüket is?
0: Élesné Pápai Judit és Éles Zsolt.
1: Már is szól nekik. Szia, szia!
0: Nagyon köszönöm, szia!

0: Fagba.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
2: Szervuszom, itt a Mária vagyok. Szeretnék kérni egy számot a régi időkből. Ének az esőben, akár az angol nyelvű, akár a magyar nyelvű.
3: A Véteknek van egy ilyen dala, hogy ének az esőben, az jó lesz Kefirtől?
2: Jó, jó. Köszönöm szépen.

Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

Vasárnap déli kívánság műsort hamarosan felváltja 14 óra után az Eurotop 40, itt a Best FM-en Európa kedvenceivel. Előtte viszont még Melinda kérését biztos, hogy teljesítem. Sziasztok! Most értünk vissza Debrecenben, utazás közben hallgatunk benneteket Olai Bolyától. A Magyarország esetleg belefér? Ha igen, akkor nagyon beköszönöm. Kedves Melinda, úgy intéztük, hogy beleférjen még ez a dal nektek, érkezik a Magyarország. Én pedig köszönöm, hogy velem tartottak és kérték a jobbnál jobb dalokat, mindig meg tudnak lepni minden kéréssel. Tartsanak a Best FM-mel a folytatásban is, és nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek délutánra a zenei kedvencek társaságában. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: hangja, Debrecen hangja.
1: Best FM.
2: Elérhető marad a debreceni ciprusi repülőjárat. Az akciós árazást vizsgálták a fogyasztóvédők. Emberrablás miatt intézkedtek Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat. Számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Larnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi

0: kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Mondta el rádiunknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és pedig százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
0: Emberrablás gyanúja miatt fogtak el több embert Hajdú-Bihar megyében a rendőrök, számolt be róla a Hajdú Press. Az ügyben a terrorelhárítási központ munkatársai is közreműködtek, akik összehangolt akció keretében csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás adatai szerint a sértettet akarata ellenére tartották fogva, miközben jelentős összegű pénzt követeltek tőle. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően sikerült kiszabadítani az áldozatot és őrizetbe venni az elkövetőket. Az ügy részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van, a nyomozók több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is vizsgálják. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet kap az egyes rendvédelmi szervek együttműködése, amely ezúttal is eredményesnek bizonyult. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyhén fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
2: A hírek után
3: indul! Are you ready? Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig.

0: Potter Rádiót. Ez a Best FM.
1: Eurotop 40.
0: A 39.

0: idézheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 38.

0: hangod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40.
0: A 36.

Say You Say Me című dal szólt 1985-ből Lionel Richie amerikai Oscar és Grammy-díjas énekestől, aki hihetetlen karriert mondhat magáinak. Lionel Richie túl van közel 100 millió eladott lemezen, 50 különböző megnyert díjon, a most hallott dala pedig a Fehér Éjszakák című film betétdala volt, amelyért 1986-ban Golden Globe és Oscar díjat is kapott. A dominikai születésű Princetel Joe-val megyünk tovább, aki pályáját egyébként pincérként kezdte, különböző hollywoodi partikon szolgált fel. 1993-ban közös karrierbe kezdett Marky Markkal, a rapperrel, és két közös albumuk is megjelent. A most érkező Happy People című slágerük 1994-ben hetekig vezette a toplistákat.

0: Eurotop 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nagy a világ, ez
4: mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztár vendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
5: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Egy kontinens.
8: Egy slágerlista.
9: Európa legjobbjai.
10: Európa 40.
11: A 29.

A debreceni Desperado felvétele szólt Magyarország egykori hazai kedvencei között a Karomő címmel, az ötszörös arany és kétszeres platina lemezes pop együttestől. A folytatásban egy olyan dallal megyünk tovább, amit egy megrázó történet ikletett. A Requiem egy 16 éves fiúhoz, Dezsőhöz íródott, aki a Kártágó 1981. február 13-ai székesfehérvári koncertjén vesztette életét, a hozzáírt dal pedig azóta a Kártágó himnusza lett, viszont az akkori kiadójuk megtiltotta, hogy a lemez bármilyen reklámot kapjon, ennek ellenére viszont az album nagyon gyorsan bearanyozódott.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hogyan tudnék élni nélküled?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Újabb üteméhez érkezhet az útfejlesztés, emlékkiállítás Hajdúszoboszlón, ismét lesz Debrecen maraton. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útborkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javítja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járdafelújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára. Szász Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt Hajdúszoboszlón, számolt be róla Ceglédi Gyula a város polgármestere közösségi oldalán. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban és Könyvtárban látható tárlad a 20. századi magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotójának sokszínű életművét mutatja be. A látogatók festményekkel, grafikákkal, falikárpitokkal, könyvillusztrációkkal és különleges porcelánalkotásokkal is megismerkedhetnek. A kiállítás egyik kiemelt darabja a Múzsa című festmény, amely személyes kötődése révén a Hajdúszoboszlóhoz is kapcsolódik. A tárlat nem csak a helyiek számára kínál különleges kulturális élményt, hanem az ide látogató vendégek számára is vonzó program lehetőséget jelent. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg, tovább erősítve Hajdúszoboszló kulturális kínálatát és turisztikai vonzerejét, írta a városvezető. A jövő évben ismét megrendezik a Debrecen maratont, számolt be róla az unideb.hu. A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint a sportesemény április 4-én várja majd a futás szerelmeseit. Az idei első Debrecen maraton nagy sikert aratott, több mint 2600 résztvevő teljesítette a különböző távokat, ezért a szervezők a következő években még több nevezőre számítanak. A verseny célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem az egészségtudatos életmód erősítése és egy új debreceni hagyomány megteremtése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd, így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt megtalálhatják a számokra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen Maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futóeseményévé válhat. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
2: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

0: Szám zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 25.

A BBC közönség szavazása szerint minden idők legjobb feldolgozása között találjuk az imént hallott Always on My Mind című dalt. A Pet Shop Boys egy brit televíziós Elvis emlékműsor kedvéért dolgozta fel 1987-ben a 15 éve korábbi szerzeményt, és a duó akkora sikert aratott vele, hogy úgy döntöttek, kiadják lemezen is. Abban az évben pedig ez lett a karácsonyi listavezető dal Nagy-Britanniában. A háromtagú amerikai punk rock bandával folytatjuk, vagyis érkezik a Green Day, amelyet 1986-ban alapítottak Sweet Children néven, majd pár évvel később nevezték át Green Day-re. A Wake Me Up című daluk 2005-ben jelent meg, a dalszerzője a banda egyik tagja, Billy Joe Armstrong, aki halott édesapja tiszteletére írta a most következő dalt.

0: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40.
1: A 17.

Talán nem is létezik olyan magyar ballagás, ahol az érettségi előtt álló diákoknak ne játszanák le a most hallott 100 útvárány című számot, amelyet Miller Zoltánnak és Berkes Gábornak köszönhetünk, vagyis az embereknek, akiknek több lemeze is bearanyozódott, és bár hivatalosan sosem oszlottak fel, még 2011-ben is koncertet adtak 10, illetve 15 éves fennállásuk alkalmából. A 98-ban megalakult Krisztál együttes énekese és zeneszerzője érkezik, vagyis Kassa Tibi, aki a zene mellett hobbiként a fotózással is foglalkozik, és műsorvezetőként is ismeri már az ország. A Költözzel című dalában nem kínéli a szomszédokat, és rendesen ráerősít a régi mondásra: rossz szomszédság, török átok!

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday Barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
4: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 14-én Debrecenben a Református Nagytemplomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművésszel. Emberi hang és orgona felemelő találkozása Bach, Gounod, Verdi és más mesterek műveivel. Legyen része ennek a megismételhetetlen estének. Jegyek a filharmonia.hu.
5: Tovább szibra a debreceni belváros, találtárgyak a Campus Fesztiválon. Veszélyes hulladék miatt nyomoztak. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Tovább szépül Debrecen belvárosa, számolt be róla a Dehír. Új köztéri padokat helyeztek ki a Csapó utcán, a közeljövőben pedig kerékpártárolók is érkeznek a város egyik legforgalmasabb sétáló vezetébe. A fejlesztés célja, hogy még komfortosabbá és élhetőbbé tegyék a belvárosi közterületeket, a helyiek és a turisták számára egyaránt. Az új utcabútorok nem csak a pihenést szolgálják, hanem illeszkednek a belvárosi környezet arculatához is. A tervek szerint a kerékpáros közlekedést segítő tárolók kihelyezése tovább növelheti a felület funkcionalitását és hozzájárulhat a fenntartható közlekedés népszerűsítéséhez. Debrecen az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított közterületeinek megújítására, amelynek fontos eleme a gyalogos és kerékpáros barátfejlesztések megvalósítása. Az új beruházás ennek a folyamatnak egy újabb állomása. Több száz találtárgy várja tulajdonosát a Campus Fesztivál után, számolt be róla a Dehír. A szervezőkhöz számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A találtárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvehetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányalapban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén

0: környezetvédelmi és egészségügyi kockázatot jelenthet. Az ügyben több hatóság is vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy pontosan milyen mennyiségű és összetételű hulladék került a telephelyre, valamint hogy a tárolás megfelelte az előírásoknak. A veszélyes hulladékok szakszerű kezelése és áramtalanítása kiemelt jelentőségű, hiszen az akkumulátorokban található anyagok a talajba és a felszíni vizekbe jutva súlyos környezeti károkat okozhatnak. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
2: Most is veled.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. A 16.

Az 1994-es év hatalmas sikert tartogatott az arany és platina lemezes Aszfalt együttesnek, akik egy igazi reggae zenekar. Ekkor jelent meg a Rise and Shine című nagylemezük, amelyről a most halott Shine című kislemez megostromolta a slágerlistákat. A Gypsy Kings az az együttes, amely megmutatta a világnak, hogy milyen lehetőségek rejlenek a flamenkóban, fűszerezve afrikai, arab és dél-amerikai stílusokkal, valamint pop és rock zenei elemekkel. 87-ben jelent meg az együttes első két igazi sikerdala, a Bamboléjo és a Volári, az eladási listákon pedig 12 országban szerepelt az első 10 között, 47-ig tartózkodott az amerikai slágerlistákon, és a lemezők bearanyozódott. Itt az Eurotop 40-ben már is érkezik a Gypsy Kings és a Volári.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40. A 9.

Szikora Robi a most hallott és már örökzöldé vált Szeretlek is, meg nem is című dalát egy átmulatott éjszaka után dudolázta fel egy kazettára, reggelre azonban már nem is nagyon emlékezett rá, így ő maga lepődött meg legjobban a dalocskán, amely végül az 1985-ös Ergo albumának címadó dala lett, és persze hatalmas siker is, a zenekar, a zenevilág szinte összes díjat begyűjtötte a következő évben. A 80-as évek után pedig vissza 2000-be Kisendék zenekarához, a Hooligans-től már is szól a Legyen valami 2004-ből Magyarország egykori kedvencei között.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hogyan tudnék élni nélküled?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikerhez.

0: Elérhető marad a debreceni ciprusi repülőjárat. Az akciós árazást vizsgálták a fogyasztóvédők. Emberrablás miatt intézkedtek Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat. Számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Mondta el rádiunknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és pedig százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
0: Emberrablás gyanúja miatt fogtak el több embert Hajdúbihar megyében a rendőrök, számolt be róla a Hajdú Press. Az ügyben a terrorelhárítási központ munkatársai is közreműködtek, akik összehangolt akció keretében csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás adatai szerint a sértettet akarata ellenére tartották fogva, miközben jelentős összegű pénzt követeltek tőle. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően sikerült kiszabadítani az áldozatot és őrizetbe venni az elkövetőket. Az ügy részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van, a nyomozók több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is vizsgálják. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet kap az egyes rendvédelmi szervek együttműködése, amely ezúttal is eredményesnek bizonyult. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdúbiharban csak enszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is vele.
5: Egy kontinens.
6: Egy slágerlista.
7: Európa legjobbjai.
8: Európa 40.
7: A harmadik.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten
5: Jennifer Lopez és David Guetta közös újdonsága a Save Me Tonight. Save me
4: tonight. 9. lett Taylor Swift és az Upper Light.
5: Hetedik ezen a héten a nyár egyik slágere az Another nevű holland elektronikus zenész párostól a Talk to You.

0: az Euró Top 40
1: eheti lista vezetője.
0: Az Euró Top 40-ben ezen a héten az első
2: Shakira és a

0: és Sutinás.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Emőd nevű hallgatóinkat! Az Emőd talán a legfurcsább jelentésű magyar férfinév, ugyanis jelentése anyácskád. Valószínűleg hangalakja miatt lett mégis férfinév. Legismertebb tulajdonosai e névnek Farkas Emőd író, Takács Emőd színész, de számunkra a legfontosabb önkedves Emőd, aki a rádiót hall.

0: Reklám. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.

rimát. Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelj!

Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járdafelújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára. Szász Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítást nyílt Hajdúszoboszlón, számolt be róla Ceglédi Gyula a város polgármesterek közösségi oldalán. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban és Könyvtárban látható tárlat a 20. századi magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotójának sokszínű életművét mutatja be. A látogatók festményekkel, grafikákkal, falikárpitokkal, könyvillusztrációkkal és különleges porcelánalkotásokkal is megismerkedhetnek. A kiállítás egyik kiemelt darabja a Múzsa című festmény, amely személyes kötődése révén a Hajdúszoboszlóhoz is kapcsolódik. A tárlat nem csak a helyiek számára kínál különleges kulturális élményt, hanem az ide látogató vendégek számára is vonzó program lehetőséget jelent. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg, tovább erősítve Hajdúszoboszló kulturális kínálatát és turisztikai vonzerejét, írta a városvezető. A jövő évben ismét megrendezik a Debrecen Maratont, számolt be róla az unidep.hu. A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint a sportesemény április 4-én várja majd a futás szerelmeseit. Az idei első Debrecen Maraton nagy sikert aratott, több mint 2600 résztvevő teljesítette a különböző távokat, ezért a szervezők a következő években még több nevezőre számítanak. A verseny célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem az egészségtudatos életmód erősítése és egy új debreceni hagyomány megteremtése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd, így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen Maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futóeseményévé válhat. Következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: azok a 90-es évek.
1: Most a Best FM-en.
2: The present Best FM. Szeretem. Hi, this

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Tovább szibul a debreceni belváros. Találtárgyak a Campus Fesztiválon. Veszélyes hulladék miatt nyomoztak. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tovább szépül Debrecen belvárosa, számolt be róla a Dehír. Új köztéri padokat helyeztek ki a Csapó utcán, a közeljövőben pedig kerékpártárolók is érkeznek a város egyik legforgalmasabb sétáló vezetébe. A fejlesztés célja, hogy még komfortosabbá és élhetőbbé tegyék a belvárosi közterületeket, a helyiek és a turisták számára egyaránt. Az új utcabútorok nem csak a pihenést szolgálják, hanem illeszkednek a belvárosi környezet arculatához is. A tervek szerint a kerékpáros közlekedést segítő tárolók kihelyezése tovább növelheti a felület funkcionalitását és hozzájárulhat a fenntartható közlekedés népszerűsítéséhez. Debrecen az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított közterületeinek megújítására, amelynek fontos eleme a gyalogos és kerékpáros barátfejlesztések megvalósítása. Az új beruházás ennek a folyamatnak egy újabb állomása. Több száz találtárgy várja tulajdonosát a Campus Fesztivál után, számolt be róla a Dehír. A szervezőkhöz számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A találtárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvehetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányalapban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén vegyék fel velük a kapcsolatot. A Campus Fesztivál minden évben több tízezer látogatót fogad, ezért az esemény lezárását követően rendszeresen jelentős mennyiségű találtárgy gyűlik össze. Az elveszett értékek visszajutatásában idén is kiemelt szerepet kap a gyors és pontos ügyintézés. Több tonnányi veszélyes hulladékot találtak egy hajdubiari telephelyen a hatóságok, számolt be róla a HAON. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a területen nagy mennyiségű fémhulladékot és használt akkumulátort tároltak szabálytalan körülmények között. A szakemberek szerint az ilyen anyagok nem megfelelő kezelése komoly környezetvédelmi és egészségügyi kockázatot jelenthet. Az ügyben több hatóság is vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy pontosan milyen mennyiségű és összetételű hulladék került a telephelyre, valamint hogy a tárolás megfelelte az előírásoknak. A veszélyes hulladékok szakszerű kezelése és áramtalanítása kiemelt jelentőségű, hiszen az akkumulátorokban található anyagok a talajba és a felszíni vizekbe jutva súlyos környezeti károkat okozhatnak. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet

0: FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Elérhető marad a debreceni ciprusi repülőjárat. Az akciós árazást vizsgálták a fogyasztóvédők. Emberrablás miatt intézkedtek Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Mondta el rádiunknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
2: Emberrablás gyanúja miatt fogtak el több embert Hajdúbihar megyében a rendőrök, számolt be róla a Hajdú Press. Az ügyben a terrorelhárítási központ munkatársai is közreműködtek, akik összehangolt akció keretében csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás adatai szerint a sértettet akarata ellenére tartották fogva, miközben jelentős összegű pénzt követeltek tőle. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően sikerült kiszabadítani az áldozatot és őrizetbe venni az elkövetőket. Az ügy részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van, a nyomozók több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is vizsgálják. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet kap az egyes rendvédelmi szervek együttműködése, amely ezúttal is eredményesnek bizonyult. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdúbiharban csak enszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. Kollég mozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

mint hazai a Best FM-en. Debrecen, Phoenix Csarnok, színpadon az

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Újabb üteméhez érkezhet az útfejlesztés. Emlékkiállítás Hajdúszoboszlón. Ismét lesz Debrecen maraton. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útborkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javítja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járdafelújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára. Szász Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt Hajdúszoboszlón, számolt be róla Ceglédi Gyula a város polgármestere közösségi oldalán. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban és Könyvtárban látható tárlat a 20. századi magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotójának sokszínű életművét mutatja be. A látogatók festményekkel, grafikákkal, falikárpitokkal, könyvillusztrációkkal és különleges porcelánalkotásokkal is megismerkedhetnek. A kiállítás egyik kiemelt darabja a Múzsa című festmény, amely személyes kötődése révén a Hajdúszoboszlóhoz is kapcsolódik. A tárlat nem csak a helyiek számára kínál különleges kulturális élményt, hanem az ide látogató vendégek számára is vonzó program lehetőséget jelent. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg. Tovább erősítve Hajdúszoboszlóhoz

állomány megteremtése is. A tervek szerint a résztvevők jövőre is több táv közül választhatnak majd, így a kezdő és a tapasztalt futók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A szervezők bíznak abban, hogy a Debrecen Maraton rövid időn belül az ország egyik meghatározó futóeseményévé válhat. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Tovább szibra a debreceni belváros. Találtárgyak a Campus Fesztiválon. Veszélyes hulladék miatt nyomoztak. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább szépül Debrecen belvárosa, számolt be róla a Dehír. Új köztéri padokat helyeztek ki a Csapó utcán, a közeljövőben pedig kerékpártárolók is érkeznek a város egyik legforgalmasabb sétáló vezetébe. A fejlesztés célja, hogy még komfortosabbá és élhetőbbé tegyék a belvárosi közterületeket, a helyiek és a turisták számára egyaránt.

számolt be róla a De Hír. A szervezőkhöz számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A talált tárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvehetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányablakban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén vegyék fel velük a kapcsolatot. A Campus Fesztivál minden évben több tízezer látogatót fogad, ezért az esemény lezárását követően rendszeresen jelentős mennyiségű találtát gyűlik össze. Az elveszett értékek visszajutatásában idén is kiemelt szerepet kap a gyors és pontos ügyintézés. Több tonnányi veszélyes hulladékot találtak egy hajdubiari telephelyen a hatóságok, számolt be róla a HAON. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a területen nagy mennyiségű fémhulladékot és használt akkumulátort tároltak szabálytalan körülmények között. A szakemberek szerint az ilyen anyagok nem megfelelő kezelése komoly környezetvédelmi és egészségügyi kockázatot jelenthet. Az ügyben több hatóság is vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy pontosan milyen mennyiségű és összetételű hulladék került a telephelyre, valamint hogy a tárolás megfelelte az előírásoknak. A veszélyes hulladékok szakszerű kezelése és áramtalanítása kiemelt jelentőségű, hiszen az akkumulátorokban található anyagok a talajba és a felszíni vizekbe jutva súlyos környezeti károkat okozhatnak. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: Énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.